pomo mini mi nuanom ene ye bra pomo wo yesu di ma saba boni no evadi jantom na ensei evadi jantom na ensei